0: seksuele, lesbische en biseksuele personen vaak voorkomt in hun land. Volgens de Eurobarometer-enquête van 2024 waren bijna 7 op de 10 Europeanen het erover eens dat LHBTIQ'ers dezelfde rechten moeten hebben als heteroseksuele personen. Hetzelfde percentage Europeanen gaat er ook mee akkoord dat mensen van hetzelfde geslacht in heel Europa met elkaar moeten kunnen trouwen. Als we dit vergelijken met het vorige verslag, dat in 2019 is gepubliceerd, dan zien we dat de meeste Europeanen nu meer geneigd zijn om LHBTIQ-personen te accepteren dan een paar jaar geleden, ondanks een toename van haatzaaiende uitlatingen in het echte leven en op sociale media en nieuwe discriminerende wetten in landen als Polen en Hongarije. In 2021 nam het parlement ook een resolutie aan waarin de EU werd uitgeroepen tot een vrijheidszone voor LHBTIQ-personen, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan gedijen in een inclusieve samenleving. Dat was een krachtig signaal aan de regeringen die anti-LHBTIQ-wetgeving invoerden. De EU heeft ook de aandacht gevestigd op de mensenrechtensituatie van LHBTIQ-personen buiten de EU en wees erop dat hun situatie in aanmerking moet worden genomen bij asielprocedures. Discriminatie kan overal en op elk gebied van het leven voorkomen. Als EU-burgers moeten we de rechten en het welzijn van iedereen om ons heen helpen beschermen en onderdeel zijn van de oplossing. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Október elején az Európai Parlament közzétette a júniusi európai választások után készült első Euróbarométer felmérés eredményeit. A legfőbb megállapítás az volt, hogy az európai polgárokat, akár elmentek szavazni, akár nem, leginkább a megélhetés és a gazdasági helyzet nyugtalanítja. Európa és én sorozatunknak ebben az epizódjában ennek a közvéleménykutatásnak a főbb következtetéseit vesszük sorra, külön kitérve a magyarországi adatokra.
2: Vajon mi miatt érezték úgy az európaiak, hogy el kell menniük szavazni? A megkérdezettek több mint 40%-a a romló gazdasági helyzet, illetve az árak és a megélhetési költségek megugrása miatt járult az urnákhoz. Egy harmadukat ugyanígy aggasztja a nemzetközi helyzet, illetve a demokrácia és a jogállamiság állapota. A sorban a bevándorlás, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, valamint az Európai Unió biztonsága és védelme következett.
1: A válaszadók kétharmada ugyanakkor optimistán látja az unió jövőjét. A korábbi évekhez hasonlóan kedvező volt az uniós tagság megítélése. 10-ből 7 nyilatkoztak úgy, hogy az hazájuk javára vált. 4 fő okot jelöltek meg ennek alátámasztására. Legelőször is szorosabb lett az együttműködés a tagországok között. Másodszor az Európai Unió segít megőrizni a békét és fenntartani a biztonságot a térségben. Harmadszor a tagságnak jótékony hatása van a gazdasági növekedésre, végül pedig új munkalehetőségeket teremt.
2: Az európai parlamentáris demokráciába vetett bizalom továbbra is különösen erős. Soha ennyien nem voltak ilyen pozitív véleménnyel az Európai Parlamentről. A megkérdezettek 42%-a nyilatkozott kedvezően az intézmény szerepéről. A felmérésből az is kirajzolódik, hogy az európai választásokon való részvétel sokak számára ma már a demokrácia természetes velejárója. A választópolgárok csaknem felének a szokásává vált, 40%-uk pedig állampolgári kötelességének tekinti.
1: És vajon mi a helyzet Magyarországon? Az Európai Unió támogatottsága itt az uniós átlagot is meghaladja. A magyar válaszadók 74%-a gondolja úgy, hogy az ország nyert a tagsággal. A legfőbb megoldandó problémának az emelkedő árakat és a megélhetési költségek növekedését tartják. Ezt követi a romló gazdasági és nemzetközi helyzet, majd az egészségügyi ellátás és az életszínvonal alakulása.
2: A felmérést az Európai Parlament megbízásából a Verián ügynökség végezte 2024. júniusa és júliusa között. Az Európai Unió 27 tagországából több mint 26 ezeren vettek benne részt.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. podcast

0: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europel Radio weboldalán.
1: Az ENSZ 2005-ben az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb, mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert, kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén az európai zsidók közel kétharmadát kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.

1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszttal és a népírtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokauszttal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere.

az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. Három évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította a tagállamokat, hogy lépjenek fel a holokauszt tagadása, valamint a nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűncselekmények banalizálása ellen. Az Európai Emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából című 2019-es állásfoglalásában a parlament arra szólított fel, hogy társadalmunk sokszínűsége és közös történelmünk kapjon nagyobb súlyt a tantervekben. Ennek része a holokauszt, valamint a totalitárius és önkényuralmi rendszerek megismerése, amelyek annyi emberi szenvedést és erőszakot szültek, és fél évszázadra ketté vágták Európát.